fények hunyorognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírfló, Szól majd a rossz a véred, Csíklacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus.

mára a Rádió Dikken, a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is, este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Mivel május 1-e péntekre esik a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében, ezen a napon és a hozzá kapcsolódó május 2-i szombaton is ingyenes marad a parkolás a közterületi zónákban. A háromnapos hosszú hétvége alatt az autósoknak nem kell megváltaniuk a parkolójegyüket az összes kerületi parkolási társaság által kezelt területen. A kivételek a Budai vár teljes várakozási övezete, a Citadella alatti parkolóterület, a Margit-sziget kijelölt fizetőzónái, valamint a fővárosi P+R park, amelyek saját üzemeltetési rendszerint fizetés ellenében vehetők igénybe az ünnepek alatt is. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölt az intézmény. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növény telepítenek, emellett holmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a többszinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. 12 országból csak nem 200 zenész, köztük számos világsztár lép színpadra az 5. Jazz Fest Budapesten. Június 27-től július 5-éig koncertet ad mások mellett Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd. A 10 napos rendezvény fő helyszíne a Városházpark, de a Rákóczi téren, a Bakács téren és a Filozófusok kertjében is lesznek koncertek. A díszvendég Dél-Korea, a fesztivál idén a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane előtt tiszteleg, mindkettő idén lenne 100 éves.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. április 21-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olá Cumó Árpád, jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. A mai beszélgetésünk keretében pedig erről mesél nekünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Szeretettel köszöntelek, köszönöm a meghívást.
4: Szeretnélek egy kicsit jobban bemutatni és megismertetni a hallgatókkal, aki még esetleg nem ismer téged, az életutaddal, az életpályáddal, mert roppant izgalmas tanulmányaid voltak, hiszen te nem Magyarországon folytattad a jazzzenei tanulmányaidat, hanem többnyire Amerikába. Mesélj nekünk erről az amerikai tanulmányútról. Hogyan kerültél ki egyáltalán Amerikába?
5: Igen, én úgy kerültem ki először, hogy 1998-ban volt egy Magyar Rádió jazzongora verseny, Füsti Balogh Gábor, a Bartok Rádió által, Malosik Robert főszerkesztő által, és az egyik díj az volt, megosztott első helyezettet értem el a Szabó Dániel, az egyik díj az volt, hogy lemezkészítés, a másik meg az, hogy 5-7-es kúzusa a Berklin. És a Szakcsinakatos Béla volt a zsűri elnöke, és akkor hát rám esett az, hogy akkor én menjek 5 hétre Bostonban tanulni, a Berkeley-re, és a Dani az csinált egy lemezt Magyarországon. Ez 18 éves voltam akkor. És így kezdődött el az amerikai tanulmányom.
4: Milyen tapasztalatod volt ott kint a Berkeley-n?
5: Hát ugye először én kimentem, mert én angolul sem beszéltem nagyon, mert most nem nagyon, hogy mondjam, így beszéltem angolul, de nem igazán értem, mert tanultam egy kicsit, de hát ott másképp beszélnek, főleg ott az afroamerikaiak is, meg a jazzzenészeken belül is csomó slang van, azt tudtam, mit beszélnek, de De na, hát ez nekem óriási volt. Hát először kicsit ugye így félve a nagyvilágtól, tényleg így hirtelen belecsöppenni a világ egyik legnagyobb hát ilyen college, ilyen egyetemi szint is van, meg ilyen több szakos, hát egy ilyen komplexum Berklee College-ot. Ott nagyon sokan tanultak, meg nagyon híres zenész jött ki, meg szóval az egy nagyon régi suli, és hát ugye belecsöppenteni, és ott minden angolul volt, először marra nehéz volt, meg minden, aztán bele kellett szoknom meg pár egy-két hét, aztán így már kezdtem érdeklődni, és aztán felfigyeltek így rám a tanárok, mondták, hogy van tehetségem erre az egészre, és hogy jó lenne, hogyha itt tanulnék. Hát én nagyon szerettem, mert nekem nagyon tetszett a Berklee, de az nem tetszett, hogy rengeteg olyan dolog van, ami engem nem nagyon érdekelt, de nagyon hasznos dolog.
4: A tanulmányok során, úgy érted?
5: A tanulmányok során, hogy minden másképp van, ami... Van nekik egy metódjuk, amik ezt tanítják. Berklee metód, ami elég bonyolult, de úgy éreztem, hogy hát inkább én csak játszani akarok, nem akarok ennyire, hogy mondjam, mindig kielemezni. Minden nagyon hasznos volt, és de inkább én azt akartam, hogy játszani az ottani emberek, és lementem egy este a jazzklubba, és akkor ott beszálltam zongorázni, és akkor ilyen háromkor csörögött a telefonom, hát ilyen kollégiumban laktunk, hogy gyere másnap játszani. Na ez volt nekem a löket, és akkor hát ottani afroamerikai zenészekkel, lokális bosztoni zenészekkel játszani. A Deremberet, a trombitás volt ott, akivel akkor a dobos nevét, iszonyat nagy zenészek, ottani amerikai zenészek, és ezekkel, hát szóval energia volt, meg olyan volt, mint hogyha nem is tudom, Miles Davis-t hallottam volna ott először. Olyan hatása jött rám ez az egész, hogy ott életben szól a zene, úgy, hogy a felvételeken hallgattam, és olyan lüktetés és olyan energia van, ezt nem tudtam leírni. És akkor azt mondtam, hogy én kész, és sehova nem akarok menni, itt akarok élni, itt akarok aludni a jazzklubba, haza sem akarok menni. Olyan hatása volt, aha, azt sem tudtam, hol, de ez most komolyan mondom nekem. Azt tudom, hol vagyok. Mert tudod, amikor a zene, amikor transzban vagy a zenével, akkor kész, megszűnik a külvilág. És egy olyan zónba voltam ott, hogy éjjel-nappal csak a zene. Abszolút tudtam, hogy elfelejtettem majdnem, hogy írni. Ez szó szerint mondom neked. Annyira a külvilág, a metalista izé világ, annyira kizökkent, hogy sem, csak a zene. És ez olyan szinten átformált engem, hogy hazajöttem, és így azt mondtam, hogy nem tudom, megyek, vissza akarok menni. Na, itt volt egy nagyon rögös út, hogy én visszamenjek. És a családom, a szüleim nélkül ezt nem tudtam volna.
4: Ez az 5-7-es kurzus után?
5: 5-7-es kurzus után.
4: Hogy kaptad meg az ösztöndíjat? Hiszen utána szereztél egy ösztöndíjat, amivel vissza is mehettél.
5: Igen. Hát ott mondták a több tanár is ajánlott engem, hogy mindenki jöjjek vissza, és a Berklee Performance Centerben volt, tehát egy koncerttől játszottam, aki már ott tanult, a német Ferenccel, és Daniel Kamandra volt a basszusgitáros, akkor ő is ott tanult, és játszottunk egy nagyon jó koncertet, és akkor mondták, hogy hát várunk szeretettel, és akkor mondtam, hogy oké, és akkor mennyi ez a pénz?
4: Hát ez
5: mennyit
4: az.
5: Kell fizetni? Hát most már a Berklee fél évre 35 000 dollár. Mondták, hogy neked semmit.
4: Aha.
5: Neked semmit. És mondom, ez szuper. Full scholarship, teljes ösztöndíj.
4: Teljes ösztöndíj.
5: De viszont az, hogy hol lakjál, mit tegyél, az neked kell állnod.
4: Hát az se semmi egyébként, tehát az is nyilván egy költség, főleg egy fiatal fiúnak, aki...
5: Hát igen, most az, hogy a kollégium is az is van, mi havonta 800 dollár, egy puszakaja, az van, majdnem 1500 dollár most akkor időben annyi volt, és kiszámoltam, hogy hát ez borzalmas pénz, hát ez több százezer forint.
4: Így van.
5: Na most én egy átlag szegény roma családból származom, akik zenészek, és hát hogy mondjam, nem voltak félrerakva millióink, vagy úgy mondva, és a szüleim azt a döntést hozták, hogy eladják a lakást. Eladják a lakást, és bemennek egy kisebbbe, és azt az összeget, ami maradt, azt nekem adják a tanulmányomra. Tulajdonképpen így tudtam kimenni 21 éves koromban, és így tudtam ott lenni, és így kezdődött el.
4: Hát ez egy nagy áldozat a család részéről,
5: hát
4: természetesen.
5: De... minden interjúban elmondom ezt, hogy anélkül nem lennék az, aki vagyok. Szóval, hogy igen, a szüleimnek köszönhetem.
4: A következő percekben Olát Szomó Árpád felvételét hallhatjuk a Promise című 2017-ben megjelent albumról. A szám címe pedig Revelation 21.
6: More death, neither sorrow, no crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end.

0: Olácomo Árpád előadásában hallhattuk a Promise című albumról a Revelation 21 című számot, mely még 2017-ben jelent meg. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket az előadó művésszel.
1: Szóval az volt, hogy kimentem, és akkor elkezdtem tanulni, elkezdtem a tanulmányaim, minden, és akkor elkezdtem Bostonból játszogatni, minden, és másfél év után, hát ott a John Brecken volt a zongoratanárom egyébként, és akkor az volt, hogy csodálatos volt ez az összeg, amit kaptam, amit hoztam otthonra, de egy idő után elfogyott. És akkor ugye én is próbálgattam így összeszedni a pénzt, tehát akkor is már én $800 volt, akkor a szoba volt mindegy, kb. 5 négyzetméter, úgyhogy befért egy ágyad is kész Bostonban, és akkor mondtam, hogy hát nem tudom. És akkor ott voltam másfél évig, és akkor gondoltam, hogy megpróbálkozom egy olyan súlyt, ami ahol a fizetik a lakásomat is. Hogy ezt nem tudom kit maradni Amerikában. Uh-huh. És akkor voltam 23 éves, akkor ugye nem kaphatok olyan állást, hogy tanítás, szóval még egy ilyen diák voltam. És hát a mastert amúgy is meg akartam csinálni, és hát már nem nagyon maradt pénzem, hogy Bostonban maradjak. Uh-huh. Aztán megpróbálok egy másik iskolát, és hát tulajdonképpen ez volt a Los Angeles-i, a University of Southern California-n belül van egy institút, amit akkor Tenors Monk-nak hívtak, uh-huh. ahova két évente egy zongoristát vesznek föl, uh-huh. és
2: akkor ez egy óriási dicsőség volt oda bekerülni.
1: Hát igen, abszolút, hogy
2: de hát már az előző, már a bostoni iskola is óriási.
1: Bostoni iskola is óriási, mert hát most már ezt a

0: hogy lehet, hogy megszűnik a CD?
1: Hogy vagy a bakelit lemez.
0: Hát most már megint viszont a bakelit csúcsáron adják, érted, de a pénzt akkor sem művész kapja még most, mert azokat a lemezeket már 30 éve legyártották, most már gyártanak újabbat persze, de én akkor ugye, hogy a 2000-es években, 2001-ben, és akkor még az, a között az időszak között én Magyarországon játszottam, lemezem is jelent meg, 2001-ben az EMI kiadónál lemezem jelent meg, trió lemezem, a My Time címmel, az első lemez volt, voltunk akkor Belgiumban, és nyertünk versenyeket.
1: Elég sok verseny volt akkoriban, amit
0: megnyertél. Igen, azok nagyon jók voltak. És aztán én kimentem, meg minden, és közben megszűntek a kiadók.
1: Hát átalakult a világ akkoriban.
0: És teljesen átalakult a világ. És hát ezt igen. Már Amerikában is már éreztem, uh-huh. hogy és nagyon sokan panaszkodtak, hogy a lemezeladás nincsenek kiadók, és mára ez nulla lett szinte. Egy-két kiadó maradt fönn.
1: Erre még visszatérünk erre a kérdésre, de akkor végül is kimentél akkor utána Los Angelesbe, és kint folytatod a tanulmányaidat.
0: Hát az egy álom volt, igen, uh-huh. Bekerültem ebbe, ott személyesen Herbie Hancock hallgatott meg, Ron Carter és Terence Blanchard, és meghallgattak három zongoristát, meg zenekarokat, mert ez egy zenekar, összeállítanak egy zenekart, egy zongorista, egy dobos, egy bőgős, egy trombitás, egy szakszofonos, egy énekes, uh-huh. az előző tanulók, a Gretchen Parlato volt, aki most már nagy nevű énekes, a Lionel Lueke volt az előzőben a zenekarban, ahova jártak, és akkor mi voltunk a következő évadban, 2003-as, ahova bekerültem. Hát ez akkor öröm volt, mai napig is, hogy engem választott Herbie Hancock. A Herbie Hancock azt mondta nekem, hogy üljél le, és akkor föl volt írva 40 standard, és akkor abból választanak. És mindenkinek azt mondta, hogy egy kör szóló. Bluesba is. Egy kör szóló. Kész.
1: És akkor mindent megmutatni, amit egész életedben tanultál.
0: Hát vagy 15-20-30 másodperc, attól függ, milyen gyors. Igen. Zongoránsz le, amit tudsz, és akkor majd hívnak ki egy-két nap múlva. És akkor még én ott maradtam a szállodában, minden, és akkor írtak, hogy Herbie Hancock engem választott. Tehát ez óriási
1: dolog.
0: Óriási öröm volt, meg utána a két éves munka, hogy vele zongorázhattam négykezest, hogy vele beszélgethettem a terembe, vele koncertezhettem a Vénsorterre, a koncertezhettem a Diane Reeves-el, a Diddy Bridgewater-el, akkor a Louis Nash-el, a Jack DeJohnette-el, a Charlie Hayden-el, olyan nevekkel, akikkel hát álomban sem gondoltam, akiket gyerekkoromban hallgattam. A Red Reportot, meg a Chick Corea-t, meg ilyen olyan emberekkel, akikkel tényleg, és ez óriási volt. Ez óriási.
1: Hát én azt hiszem, hogy benne voltál a jazznek abba a pici kis magjába, ami a, hát tulajdonképpen a világ közepét jelenti a jazz műfajban.
0: Hát abszolút az aranykorszakból, mert azok az emberek igen. voltak, akik most már 80 évesek, ugye a Wayne Shorter az már nem él, a Charlie Eden-sel, és azok az emberek, akiktől a jazz származott, a Wayne Shorter, ugye a Miles Davis zenekara, értem, uh-huh. Herbie Hancock 84 éves, de az kitűnő állapotban van, hál' Istennek, és nagyon sokat turnézik, játszik. De nagyon sok emberek már ugye nincsenek, vagy már nem játszanak, ugye ott volt a Carter, a Jimmy Heaton is. Olyan emberek, akik a Harlemi, van az a kép, tudod, amit van egy nagyon híres kép, hogy állnak a Harlemben, tudod, és olyan sok zenész, akik még ismerték, meg játszottak, vagy ott voltak közöttük, tudod, hát ez maga volt az, mint hogyha akkor időben, mit tudom én, azt mondják, hogy a Dankó Pista, ilyen emberek közé kell. De ez halál komolyan, mert ez ugyan, nekik igen, ez a nép, jazz, a nép zene, ez ugyanaz, igen. mint itt a cigány zene, érted, ugye? Bejössz, és akkor, mit tudom, ha a Boros Lajostól vele muzsikáltál, vagy a Hankó, vagy a Öreg Járók, a Sándor, egy zenekar, érted? Na ez ugyanaz, hát ez ugyanaz, csak hát többen voltak, hát itthon is sokan voltak, csak hát ott még többen voltak, mert Amerika

0: Miért ez nagy ország?
1: És ott szerezted a mesterdiplomádat.
0: Igen.
1: És ezekkel az emberekkel játszottál végig, és akkor is elég sok verseny volt, ahogy láttam, amit megnyertél te is szólóban, vagy a zenekaroddal.
0: Igen, hát itt Európában itt volt a Belgium, meg volt egy német verseny is, és akkor volt egy spanyol is, és akkor azokon igen, de ezek még a tanulmányom előtt voltak. Tulajdonképpen ez ilyen európai kis turnék, meg de az Amerikában nem voltam verseny, mert ugye ott 25 éves voltam, amikor végeztem, aztán elmentem New Yorkba élni, meg játszani. Akkor már elindult a nagy, hogy mondjam, dzsungelbe ott a túlélés. Mert ez már az.
1: Most pedig hallgassuk meg Olátszomó Árpád előadásában a Promise című dalt, mely még 2017-ben jelent meg.

0: Olácumó Árpád előadásában hallgathattuk meg a Promise című számot még 2017-ből. Most pedig folytatjuk az előadó művésszel készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit most így a tanulmányaid után kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, hiszen az nagyon fontos, hogy honnan jöttél, honnan indultál. Természetesen te is zenés családból származol, mesélj egy picit róluk.
2: Igen, hát édesapám.
1: Milyen inspirációkat kaptál?
2: Igen, édesapám dobos, Olárpád, és hát a Füstivel is játszott, meg világéletünk mindig külföldön voltak, hát tulajdonképpen abból éltünk. Lehet így mondani, és akkor anyukánk volt velünk otthon, meg minden, de apukám mindig külföldön volt, játszott, turnézott nagyon komoly Párizsban, meg nagyon komoly helyeken. És ő mindig vett a lemezeket, uh-huh. És akkor
1: bakelit lemezeket,
2: és akkor, mindig raktam be a lemezeket, és akkor ugye hát a anyukám nem zenézett, az ő családjáról meg rengeteg cigányzenész van, muzsikus cigányzenészek, és ugye hát ők is nagyon szeretik a jazzt, és akkor hát a Horváth Gyuszi, a Nyuszi fő, ugye a nagybátyám, akkor ugye ott volt a Duka Lemérék, ugye a Duka család, akkor a Patai Jöcsi nagybátyám, ez óriási muzsikusok, és ők is mindig hallgatták a jazzt. Meg a 80-as években, hogy mondjam, az Oscar Petersont majd minden cigány muzsikus szerett, tehát, yes. És akkor tudod, szólókat, tudod, együtt játszottak meg minden rá, meg. És akkor ezek hallottam én, tudod. Uh-huh. És akkor ugye megismerkedtem, itthoni lementem jazz klubokba, és akkor volt a Long Jazz Club, 16 éves voltam, és akkor ott hallgattam Olák Kálmánt, a Three of Midnight-ot, akkor a Szakcsi Lakatos, Robit, ugye, akkor a Bélát, az öreg Béla bácsit, akkor a Bécit, a fiát, ugye a Junior, és akkor hallgattam jobbnál a zenéket, és akkor így az egész így ilyen természetes volt, tudod, hogy benne vagy, ez nem tudom, beleszületsz mindegy író családba, akkor akik jönnek fel hozzád, a szüleidnek a barátai, azok is zenészek, akkor ilyen természetes dolog.
1: Tehát fel sem merült, hogy mondjuk közgazdász legyél. Egyébként klasszikus zenével kezdtél, gondolom.
2: Ez így van, szóval én a klasszikus zene, az nagyon fontosnak tartom, hogy az nagyon fontos, hogy klasszikus zenét nagyon sokáig, ameddig csak lehet tanuljon.
1: Miért egyébként?
2: Mert az, hogy megtanulj zongorázni, vagy megtanulj bármi hangszeren, az nincs olyan jazz technika is klasszikus, technika van, azt meg kell tanulni, uh-huh. És azt muszáj megtanulni. Az, hogy normális újrendekezze játsz, normális dinamikát meg tudsz szólaltatni a hangszert, ugye, és hát nagyon jó tanáraim voltak, és aki Teolasi Kelemen Lívia volt, az egyik nagyon jó tanárom. Aztán átkerültem a Konzibe, a Weiner Leóba, ott voltam egy ideig. És tényleg hogy tudjál kottát olvasni, gyerekkorban elkezdődni, ezt már gyerekkorban el kell kezdeni, ezt 6 évesen kezdtem el.
1: Te hány éves voltál, amikor elkezdtél zenét tanulni, vagy
2: zongorázni? 6 és fél, kb. 7 éves. De hogy előtte én mindig úgy pötyögtem a zongorán, meg a dobon is doboltam, ugye apám dobos, ott volt a dob, és akkor szóval így zenélgettem. Főleg a ritmus, ami nagyon. Én dobos szerettem volna lenni, de ahogy mondták anyám, a szüleim, hogy ne, zongoráz, anyám nagyon szerette zongorát, meg apám is, és akkor vettek egy pianinót, és akkor elvittek egy, és akkor mondták, hogy van rá muzikalitásom, és akkor elkezdtem tanulni zongorát. És nagyon hamar megszerettem a zongorát, és aztán először csak klasszikus, és akkor ugye nem is tudom már, 14-15 éves lehettem, milyen tovább képzés, vagy hogy mondják, még akkor volt ilyen konzi felkészítő, meg uh-huh. Tudod, és akkor a Kunziba mentem, és akkor elkezdtem improvizálgatni, meg utánozni a felvételeket, tudom, meg felvételeket beraktam, és akkor elkezdtem a felvételekkel játszani. És az annyira kikapcsolt engem, hogy azt vettem észre, hogy én 8 órán keresztül ezt csinálom, tudom. Mondták, anya, egyé már, hát már így elszédőzt a gyerek, tudod. Szóval ez ilyen belekerülsz egy ilyen dimenzióba, és akkor csinálod, és nagyon jól érzed magad. És ez nagyon érezte magam, és akkor tulajdonképpen mai napig is ugyanezt csinálom, csak élesben tulajdonképpen ugyanaz van, ami gyerekkorban.
1: Tehát a jazz az ilyen tulajdonképpen így beférkőzik az ember szívébe, lelkébe, és aztán nem ereszti valahogy.
2: Szerintem minden zene így van, mert hogyha igazából, ha szereted, amit csinálsz, akkor nekem azt Amerikában már mondták. Ja, akkor leszel jó, hogyha profi, amit szeretsz, amit csinálsz, és igazuk van. Uh-huh. Szóval, hogyha mindig mondom a tanítványaimnak, hogy figyelj, biztos, hogy szereted, amit szereted, azt a darabot, vagy hogy szereted a szám, akkor érdemes csinálni. Ha nem szereted, akkor az úgy sem lesz jó. Akkor úgyis csak egy ilyen kényszer. Hm. És tulajdonképpen ez az egésznek a mozgató rúgója, szerintem. Az egész mindennek. Hogyha amit szereted, amit csinálsz, azt jól fogod csinálni. Nyilván vannak pofonok, meg mindenki kap a pofonok, meg én is kapok, meg mindenki, de nehézségek, meg amin át kell esni, de hogyha szereted, amit csinálsz, akkor azt abba mindig úgy csinálod, hogy az mindig nagyon jó legyen. Tulajdonképpen ennyi.
1: A jazz tanulmányaidat mikor kezdted el hivatalosan iskolai keretek között?
2: Fú, hát a postás jazziskola volt, amilyen 15 éves koromban magamtól bementem és beiratkoztam. Ott a Márkus Tibi volt, ott, aki a tanított, és voltak ott, nem is tudom, még ki volt. És ő elméletet tanított. És akkor mondta, hogy elmélet órára, hogy gyere be, meg minden. Mondom, ez elméletekem nem is annyira érzik, zongorázni. És akkor mutatott ilyen felvételeket, meg ilyen transzkripciókat, meg minden, és akkor mondta, hogy beviszlek a Gonda Jánoshoz, hogy akkor felvételiztél a jazz egyetemre. És akkor mondtam, hát ez szuper lenne, meg ez nagyon jó lenne. És akkor emlékszik rá, Gonda tanárhoz bemint, és akkor Gonda nagyon megdicsért, nagyon tetszett, akkor voltam 16 éves, mondta, hogy szeretettel várunk az érettség után, blablabla, bla, bla, és akkor felvételizél meg minden, és akkor megnyertem a zongora versenyt, és Bostonba kerültem ki, ezért nem felvételiztem. Uh-huh. Mert akkor tulajdonképpen a jazz tanszakra jártam volna, csak mivel megnyertem ezt a versenyt, ezért Bostonba voltam, és akkor ott tanultam tovább. Tulajdonképpen így félbeszakadt a magyarországi jazz tanszakon.
1: Miután végeztél Los Angelesben, utána merre sodort az élet? Na, befejezted a tanulmányaidat, és mesterdiplomával a Herbie Hancock intézet keretén belül.
2: Igen, hát aztán csináltam zenekart, itthon hazajöttem, volt egy zenekarom, a Electronic Dreams nevű zenekar, aztán csináltam több dolgot csináltam lemezeket, szóló lemezeket, aztán csináltam, hát még így visszatekintve akkori időszakban voltam, ez az elektronikus jazz nagyon akkor nagyon érdekelt ez, hogy lehet ezt ki aknázni, meg mik a lehetőségbe. Akkor jött be a komputer, megvettem az első Apple laptopomat, és akkor hallottam ezeket a hangzásokat, hogy úgy tud szólni a komputer, mint egy szimfonikus zenekar. Akkor jött be ez az egész, és akkor ezt próbáltam a zenémbe belerakni, meg minden, és akkor így csináltam lemezt, ugye az Electronic Dreams lemezt, aztán hát sok minden volt.
1: New Yorkban is voltál.
2: Na igen, New Yorkban is voltam, ott is voltam, játszottam, meg úgy jó volt, tényleg olyan zenészekkel szuper volt. De az volt, hogy ott is volt valamennyi pénzem, de nem nyertem meg az ötös lottot, hogy ott maradjak én. Uh-huh. Uh-huh. És az volt, hogy hát próbáltam itt tanítást, meg minden, de hát ez egy hatalmas nagy dzsungel, és mondtam, hogy egy év után, fú, hát nem tudom, hogy itt kéne valamit össze akarok csinálni egy zenekart, és akkor majd visszajövök, és akkor majd, és akkor ez a visszajövőkből nem mentem vissza, és akkor itt maradtam, és akkor mindenféle dolgokat elkezdtem itt dolgozni, meg utána elkezdtem itt tanítani, és így a, hogy mondjam, nem szakadt félbe, csak az amerikai, mert játszom az amerikaiakkal, meg rengeteg kapcsolatom van, most is írnak nekem, hogy nagyon hiányzok, menjek vissza. Nagyon, hát én vissza akarok menni, közben már itthon is van családom, gyerekek, minden, már nem annyira egyszerű ez, hogy mindannak idején, hogy egyedül mész, és akkor laksz egy lukban, mit tudom én.
1: Igen.
2: Meg van a szobatársad, aki hajna 3-kor még rockzenét hallgat, most már ezt lehet, hogy nem bírnám ki, most már érted, szóval. És már akkor sem, már úgy voltam vele, hogy már akkor is 26 éves, 28 éves voltam, már nem, már kinőttem ebből, azt is éreztem, hogy inkább a saját utamot kell csinálni, és a saját zenémet kell csinálnom, és az, ami én vagyok, és ez az út kész.
1: Miben különbözött Boston, Los Angeles, vagy akár New York?
2: Teljesen más. Boston egy nagyon jó diákváros, Los Angeles egy nagyon nyugi, hát egy kaliforniai hangulat, sokkal jobb, sokkal rájösebbek az emberek, azt mondják, hogy átjönnek, nem jönnek át. Egy ilyen lazább tolók, meg tele van rapperrel, meg megy a szól, meg mindenféle zene, más világ. New York meg az egy daráló. Az ilyen nappal megy, 1500 zenész a klubban, az alig várja, hogy játszom. És alig várja, hogy mindenkinek legyen munkája, és akkor borzalmas nagy hosszú sorok állnak, és hát tulajdonképpen most már New Yorkba csak azok mennek, akik, azok az emberek, akik nagyon sok pénzük van, mert most már New Yorkba, aki akkor ott volt az én közegem, azok már senki nincs New Yorkban, mert nem tudják már most kifizetni. Akkor még ki tudták. Most már olyan árak vannak New Yorkban, hogy az összes rengeteg művész már elment onnan, mert őrület lett. És anyagilag. És hát most már nagyon kevesen vannak. Most már csak azok engedhetik meg jazzen, akiknek nagyon sok pénzük van, hogy ott születtek, vagy valami, és azok ott élnek New Yorkban. Azok persze, azok ott születtek, hát most hol lennének máshol, ez nyilvánvaló, de ők is mondják, hogy őrület van New Yorkban, és nagyon drága, aminek nem kéne, mert New York nem ez volt. New York egy olyan város volt, tele volt művészettel, és nagyon támogatták a művészetet. Most már ez ilyen nagyon piacorientált lett, és mindent, meg már formálódott minden. Piac, a lemez, a minden átformálódott, amiről beszélgettünk az elején.
0: Olácumó Árpád jazzzongora művésszel készült beszélgetésem egy részletét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali, hója!
2: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint ennek vége.

0: Nem csak romáknak, rólunk neked. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A 143 méter magas MOL torony tetejéről ugrott le egy külföldi ejtőernyős még kedden este, miután felmászott a torony tetejére, írta meg a Telex. A Free Flow Nation Instagram oldalon megosztott videón az látható, amint a rövidnadrágos férfi bukós isakban és hátizsákkal felmászik a torony tetejére, miközben a belső tetőteraszról többen végignézték az akciót. Az ugrás után nem sokkal a férfi kinyitotta az ejtőernyőjét és a MOL Campus melletti parkolóban ért földet. A MOL sajtóosztálya szerint személyi sérülés nem történt, és anyagi kár sem keletkezett. A biztonsági személyzet értesítette a rendőrséget, akik a helyszínre érkezve intézkedtek. A BRFK közölte, hogy a külföldi férfival szemben közigazgatási, hatósági, valamint szabálysértési eljárás is indult. Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója lemondott a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról, írja az Index. A Hankó Balázs miniszternek küldött levelében azt írta, a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma súlyosan hiányos és megtévesztő beszámolót nyújtott be, és a bizottság megkerülésével utólag derült ki, hogy jelentős összegeket osztottak ki. Bán László szerint így nem tudja felelősséggel vállalni a posztot, ezért azonnali hatállyal távozott, és kezdeményezte a beszámoló visszavonását is. A botrány előtt Búzs Balázs alelnök is lemondott, a bizottság pedig időközi szakmai és pénzügyi beszámolót kér a támogatottaktól. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT idén is ütemezetten április végétől június közepéig nyitja meg kültéri medencéit, miközben a belépő árak 5-8%-kal emelkedtek, és több új kedvezmény is megjelent a fővárosiaknak és diákoknak. A Paskálfürdőben már lekerült a sátor az úszómedencéről, a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett pedig a Margaréta medencét is birtokba vehetik a vendégek. Május közepétől szintén a Palán elérhető lesz az élmény és a gyermekmedence, majd még május végén a többi medence és Csillaghegytől Pest Erzsébetig, június közepéig pedig a hullámmedencéket és a csúszdákat is beüzemelik. Ekkor nyitnak a csak nyáron működő strandok, a római és a pünköst fürdői strand.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olácumó Árpád jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk a tanításról, az improvizációról és a zeneipar helyzetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Itthon milyen lehetőségek vannak? Tehát tanítasz több helyen is?
5: Igen, hát igen, tanítok, és én szeretek tanítani is, és tényleg nekünk szerintem nagyon sok felelősség van rajtunk, mert mi az a generáció vagyunk, ugye ez a 80-as, az, akik még nem az internet világában nőttek föl, meg nem az, hogy bekapcsolsz valamit, és minden ott van egy újabb telefonon, hanem magad épted ki szóval az dolgokat, és én old school vagyok egy kicsit ebből a szempontból, és mindig próbálom azt a tanítványát mondani, hogy ne fogjál be mindenben, egy dolgot csinálj, egy dolgot gyakorolj ki, egy dolgokba legyél jó, mert most már tudod, minden úgy van, hogy annyi információ, hogy megőrülsz. Régen nem volt ennyi. Régen volt egy lemez, amit egy évig hallgattam. Vagy volt 10 lemez, amit éve. De az egész lemez megtanultuk. tudod. Most meg fölmész a Spotify, és azt tudják, hogy ki kivel játszik meg. És a jazzben ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy megtanuld a jazznek a történelmét, hogy, hogy honnan indul, ki kivel játszik, ki volt az az ember, aki ezt ki... És ezt próbálom átadni és magyarázni.
4: A növendékeidnek. Egészen megváltozott a világ, és nagyon sokan járnak viszont hozzád, nagyon sokan próbálnak tőled tanulni. És mi az az üzenet, amit próbálsz átadni minden növendékednek?
5: Hát pontosan ez. Az, hogy úgy mondják angolul, the foundation, az alapnak, a foundation, tehát az, hogy miből indul ki, miért van az, hogy a kezdetek, hogy miért, honnan jön az egész, hogy megy tovább, hogy az improvizáció, mi a jazz? A jazz az egy kifejezés, az maga a kifejezés, maga az, hogy fejezed ki magadat. Abba benne, ha nem érzed a jazz, akkor nem vagy jazzzenész. Ez ilyen egyszerű. Ahhoz kell egy érzet, az, hogy te megérzed, hogy azt te tudod játszani. Mert különben nem, különben azt mondják, hogy akkor ilyen angol corny, egy ilyen valami nem műanyag lesz, nem lesz eredetiség tőle, tudod. Ennek is megvan a műfajnak a saját stílusa, meg azon belül ugye a bebop, ami nagyon fontos, és akkor a további korszakok, a cool jazz, akkor a Gershwin, a ragtime, a Charlie Parker, meg és akkor tovább, a Coltrane, meg ezek, tudod. És úgy tulajdonképpen ez egy érzet. És akkor amikor erre ráérez valaki érzi, akkor kipróbálja kifejezni ezt a hangszert. És tulajdonképpen ez az, amit a kifejezést próbálsz átadni, meg kinyitni ezeket a kapukat, hogy ezekben mik vannak. Tulajdonképpen ez a jazz oktatás. Uh-huh. Az, hogy megmutatsz olyan dolgokat, amiből tudod tanulni. Amiből én is tanultam. Meg mindnyájan itt tanulunk. Szóval és tulajdonképpen az, hogy ki hogy formálja már, meg ugye a klasszikus zenével is nagyon sok minden keveredett, a harmónia világ. Ez már saját mindenkinek a mást. Valaki csak ragtime-ot akar zongorázni. Mai napig is van ilyen. Valaki csak, mit tudom én, rock jazz-t játszik, jazz rockot, vagy és mindenkinek a saját maga világa, vagy soul zenét, vagy de hogy mit adsz, hát ezt próbálod átadni, az, hogy a kezdetek, ez nagyon fontos, hogy a tradíciót, azt meg kell tudni játszani. Ez ugyanúgy, hogy meg kell tanulni a Bachot zongorázni, meg kell tanulnod a technikát. Tehát ha nem tudod az új rendet, a technikát, akkor nem fogsz tudni, akkor életed végig jötőjel fog zongorázni. Hát ezt te pontosan jól tudod, hogy...
4: És mit tervezel a jövőben? Mert azért úgy tudom, hogy elég nagy terveid is vannak.
5: Igen, vannak meg. Hát ez nagyon sok koncerten van, hál' Istennek játszok sokat, és az nagyon fontos. Szóval nekem a koncertek mindig olyan, az mindig szóval nekem ez a közönség, az nagyon számomra az a mozgatóró. Nincs kinek játszani, akkor nincs zene. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok mindig a közönségnek, amikor mindig telt ház van, mert ez nagyon fontos. Menekül, vagy játszottam én három embernek is, de azért ez mégis más, hogyha látod, hogy tele van a hely. És hát én folyamatosan írok, zenét írok, és a mostani projektem a Gypsy Dreams nevű projekt, ami ötvözi a magyar cigányzenét, de nem csak a magyar cigányzenét, hanem úgy a world music cigányzenét, ha lehet így mondani, hogy mert a cigányság nagyon, hogy mondjam, nagyon érdekes dolog ez. Mert ha elmész Andalúziába, akkor ott azt a zenét játsszák. Mindig átveszik az ottani zenének a hagyományait, és másképp fejezik ki. És ugyan tovább írják. Ez a jazzben ugyanígy van. És most én ebbe merültem el, írtam is ilyen darabok, ilyen számokat, meghívtam egy andalusz énekest, aki énekel a lemezen, Ricardo Fernández de Morának hívják, és szuper, szuper projekt, és hát a tagjai az, a lemezen az Pozsár Eszter fuvolázik, Németh Ferenc dobol, Pecek Lakatos Krisztián bőgőzik, és ki vagy, ja igen, Ciberi József perkasonozik, nem tudom, még kijöttem. Ja igen, még lesznek sztárvendégek a lemezen, lesz az énekes, és lesznek még pár amerikaiak, akik szeretném, ha játszanának rajta. Ezek saját dalok lesznek, és ezekkel én koncertezem Magyarországon, vagyis itt is, mert Európában is remélem, hogy ugye volt egy Covid, ami teljesen tönkretette a koncerttermeket, meg a koncertezést. Most már remélem, hogy fogunk tudni játszani külföldön is ezzel a projekttel, úgyhogy nagyon várom, és hát tulajdonképpen ezt most nyáron, hogy az iskola nincs, most nyáron tudtam összehozni ezt a lemezt, most voltunk nemrég stúdióban, úgyhogy ez egy saját kiadású lesz, vagy ha nem is saját kiadású, de félig meddig, és épp erről a lemezkiadóról beszélgettünk, hogy már nem nagyon vannak lemezkiadók, ugye akik ezzel úgy varadtak, de igazából nekik is nem könnyű a sorsuk. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt én saját magamnak, saját zsebből, de megpróbálom megcsinálni.
3: A következő percekben Olácumú Árpád fog nekünk játszani a Soldier Hope című számot a Promise című albumáról.

0: A Soldier Hope című számot hallhattuk a Promise című albumról Olácumó Árpád előadásában. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy picit térjünk vissza arra a kérdésre, hogy nagyon megváltozott a világ, a zenei világ. Nem csak jazz területén, hanem a klasszikus zene, vagy a popzene területén is természetesen. 20 évvel ezelőtt neked még volt egy kiadód. Most úgy döntöttél, hogy mégis inkább saját magad fogod kiadni legalábbis részben a következő lemezed. Mi változott ez hát idő
2: igen,
1: alatt?
2: Igen, akkor még volt kiadó, akik, hogy mondjam, nekik az volt a dolguk, hogy promotálják a lemezt, és az, hogy összeszervezik neked ezekhez a technikai dolgokat, a stúdiót, kifizessék a zenészeket, a te jogdíjadat is kifizetik, és a royaltyt is kapsz tőlük. És hát ez volt a Magyarországon, mondjuk az EMI kiadó. Ugye a kiadók 2008-ban megszűntek, az egész szinte majdnem az egész világon. Mondjuk mondok most egy nagyot, a Blue Note, ugye, aki a világ legjobb lemez, jazz lemez kiadója, ott dolgoztak 300-an, most dolgoznak 3-an. Olyan szinten, de ez már évek óta. Mivel ugye átmentünk digitálisra, na most még hagyjál, hogy CD-re átmenjünk, mert végülis már az is egy félig digitális, nem a lemez, nem bakeli. De az, hogy fölteszel valamit, és a letöltés után nem kapsz pénzt.
1: Hát vagy minimálisat.
2: Nagyon minimális. Nagyon minimális. Most ugye akkori időben az volt, hogy 9 dollár egy lemez, ha 1 millió példány szám fogyott, az 9 millió dollár. Most abból a kiadó nyilván nagyon sokat levett, de abból házakat vettek. Meg mit tudom én, miket vettek.
1: Zenészek.
2: De Magyarországon.
1: Maguk az előadók.
2: Meg Magyarországon is, nem kell Amerikába kimenni. A 80-as, 90-es években, még most is vannak olyan, mondjuk rockstárok, vagy akiknek megvan ez a körük, hogy megveszik a lemezüket, ezek már saját kiadójuk van. De nekünk már nincs meg az a lehetőség. Nekem még volt egy lehetőség. Akkor még volt egy lehetőségem, hogy a boltokban bekerült a lemezen. Például a My Time, és megvették, aki akart, azt meg tudta venni a boltokban. Most már nincs olyan, hogy van egy kiadó is, berakja a boltokban a lemezt. Esetleg van még egy-két kiadó, pici kiadók, de ott se dolgoznak emberek, például ott sincsenek technikai emberek, akik ezt meg tudják teremteni, azt, hogy bekerüljön a lemezed, legyen promotálva a lemezed, eljussanak a médiában a lemezek. Ez most már mind a művészen van rajta. Ha megjelenik egy lemez, és te felrakod a Facebookokra, az pár száz ember, vagy pár ezer ember, az látni fogja, és onnantól kezd bezár. Kész, nincs. Azt nem fogják tudni, mondjuk, mit tudom én, más olyan platformokon, hogy ha te nem kopogsz be, és mondod, hogy srácok, megjelent a lemezen, mert különben, na most ez már a mi feladatunk, vagyis egy zenésznek a feladata, aki ezt bírja csinálni, az le a kalappal. Most én egy old school vagyok, én az analógiával jövök, én nem biztos, hogy ezt tudom csinálni nap 24-ra, mert közben van a családom, ugye közben van a tanítás, meg kell élned ugye az életben, és teljesen átalakult ez, és nagyon sokan az amerikai nagy muzsikusok, akik milliókat adtak el, azok most teljesen más csinálnak. Nem zenét csinálnak. Azok,

0: tárok, aki mi beraknak egy filmbe, vagy beraknak egy mesébe 3 percbe, és arra kapja a pénzt, vagy ott reppel egy számba, vagy ott zongorázik egy számot. Érted? Ez most teljesen átalakult.
1: Na most egy zenész az, azt hiszem, hogy nem alapvetően arra van kalibrálva, hogy marketing ügynök legyen, vagy éppen számolgassa a kiadásokat, a bevételeket, hiszen ennek azért eleve nagy költsége is vannak egy ilyen marketing kampánynak. Pont. Ezt nem biztos, hogy egy zenész fel tudja vállalni önmagában, egyedül, egy szemében. Tehát tulajdonképpen ez már valahogy ellehetetlenedik a mai korban.
0: Igen, szóval ez lassan oda fog, nem tudom, hogy meddig, de oda fog jutni, hogy egyszerűen nem annyira nehéz lesz, önálló karriert befut. Mert az is más, hogyha te zenész vagy, és bemész, én is játszom zenekarokban, mi nem az én zenekarom. Nagyon szeretek játszani. Nagy muzsikusokkal, László Attilával, nagyon sok ember van, akikkel Babos Gyulával kezdtem, szóval Katona Klárival játszani. Iszonyatosan jó zenész, nagyon sokat tanultam tőlük meg. És tényleg van olyan is, hogy és akkor ilyen session, ezt mondják, hogy session zenész vagy, és akkor játszol zenekarokba, elmész te bárhova. Elmész az Azariával játszani, megfizettük, mint tudom. De hogyha te a saját utadat akarod csinálni, na az nem könnyű út, az a nehezebbik út. De hogyha zenész vagy, és a zeneszerző is, mert én az vagyok zeneszerző, akkor ezt valahogy ezt magamnak kell csinálni. Mert máskülönben nem fogja csinálni senki. Szóval nem fogják azt mondani nekem, hogy gyere, írj egy lemezt, vagy mit tudom. Ilyen már nincs. Akkoriban még volt. De most már megszűnt ez a dolog. És viszont az, hogy egy zenész kifejezzen magát, az nagyon fontos, hogy egy művész. Nem szeret ezt a szót használni, főleg magamra, de mit tudom én, de az, hogy akinek van saját dolga, saját ötlete, saját, amit el akar mondani, ez olyan, mint egy könyv. Egy író. Én egy író vagyok, és szeretek írni könyveket. A zeném ugyanaz. A zene ugyanaz. Leírom a akkori élet tapasztalataimat, csak ezt elmondom, zenémben mondom el. És ezek a lemezek, ezek meghatározó a korszakokban. Ez minden muzsikusnál így van, aki él, és akkor abba a korszakban mindig másképp játszó.
1: A következő percekben a Take It or Leave It című számot hallhatjuk a Promise című albumáról, Olá Cumó Árpád előadásában.

0: A Take It or Leave It című számot hallhattuk a Promise című albumáról. Olátszumó Árpád játszott nekünk. Most pedig folytassuk a jazz zongora művésszel készült interjúnkat.
1: A műsor elején arról beszélgettünk, hogy neked az egyik egyediséged, az egyik különlegességed az improvizáció. Mitől különleges a te improvizációd? Miért egyedi? Hogy fogalmaznád meg?
2: Nagyon egyszerű. Mindenkinek egyedi és mindenkinek sajátosságos az improvizációja.
1: Szóval, mégis ez a jazznek a lényege valahol.
2: Hát mindennek a lényege. Hát senkinek nincs egyforma füle sem, vagy óra, vagy ujja, vagy keze. Senki sem egy, hogy mondjam, senki sem nem ugyanúgy kell föl, jár, mindannyian egyéniségek vagyunk, ugye. És mindenki, ahogy leütte azt a hangot, mindenki máshogy fogja szólaltatni. És ezért én is szólaltatom meg, a másik úgy szólaltassa meg. Ebben ez a csodálatos benne, hogy mindenki maga. És az improvizáció azért csodálatos, mert tulajdonképpen mindenki magát adhatja, és ott teljesen ott a pillanatban születik meg, ami megszületik.
1: Tulajdonképpen akkor így mindenki egy zeneszerző, aki improvizál.
2: Ez így van. És szerintem ez minden korban megvolt. Én nem tudom elképzelni, hogy Bach nem tudott volna improvizálni. Hát Bach úgy improvizálsz, hogy a világon szerintem. Számomra ő a csúcs, ő a alfa, omega, lehet, hogy Bach, szóval. És tényleg, hogy ennyi darabot hogy tudott írni? Hát hogy tudott írni? Úgyhogy leült és kitalált egy témát, és utána megírta a variációkat, vagy lezongorázta, és leírták a gyerekei. Hát ezt ennyi mennyiségű zenét nem? Na mindegy, de szerintem ez ilyen egyszerű. Ha a gyereket odaültet egy zongorához, az is elkezdi tügetni a zongorát, meg elkezdi megfogja a zongorát. Szóval ez...
1: Amikor te komponálsz, zenét írsz, akkor hogy kezdesz neki? Hogy működik ez a folyamat?
2: Ez egy folyamat. Azt, hogy mondjuk van egy dallam, és akkor azt elkezded tovább folytatni.
1: Improvizálsz rá?
2: Improvizálsz rá, van egy ötlet, és akkor ezt tovább csinálod. És akkor mondjuk leírod, vagy fölveszed iPhone, mindegy, fölveszed, és meg visszaadod. Tetszik, vagy nem tetszik, és aztán ezt így formálod. És utána megint. Elkezded, és ez így.
1: Tehát ami akkor éppen kijön a lelkedből, a lelki világodból, vagy ami akkor éppen a gondolataidban jár, vagy
2: pontosan
1: megragad téged,
2: igen.
1: Ennek a hatásoknak a
2: igen, keretében. Igen, a hatás, és akkor így elkezded kereskedni a hangokat, és így kifejezed, kiadod magadból.
0: Mai vendégem Olátszumó Árpád jazz zongora művész volt, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, az improvizációról és a zeneipar helyzetéről. Befejezésül hallgassuk meg a One for Charlie című számot a Promise című albumáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale. Yeah.

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 2026-ban minden eddiginél korábban már a május 1-jei hosszú hétvégétől életbe lép a MÁV csoport előszezoni menetrendje, írja az Infostart. Ez sűrűben közlekedő vonatokat, összehangolt buszcsatlakozásokat és több kerékpár helyet jelent majd egyebek mellett. A kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity minőségben közlekednek, vagyis helyjegy váltásával lehet igénybe venni, míg a déli partra utazók az óránként felváltva közlekedő Tópart, illetve Balaton intercity City közül választhatnak. Balatonfüredig már az előszezon alatt is minden nap közlekednek Budapestről a Katica interrégiók, amelyeket kiegészítenek a vízipók sebes vonatok. A Condor német légitársaság elindította új frankfurti menetrend szerinti járatát. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás. Németországon túl a Condor budapesti járatai zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak számos tengeren túli desztinációhoz is, sok esetben 2 órán belüli átszállási idővel. Utasaik így elérhetik a világ számos pontját, többek között Észak-Amerika nyugati partját, San Francisco és Seattle városait, az Egyesült Államok keleti partját, New Yorkot, a Karib-térségben Cancunt, Afrikát Johannesburgon keresztül, valamint Ázsiát Bangkokig. Több mint 200 000 látogató a világ minden tájáról, több ezer órányi restaurátori munka, folyamatosan megújuló kiállítás és sztárlátogatók. A budapesti Flipper Múzeum története az elmúlt években nem csak folytatódott, de új szintre is lépett. A Radnóti Miklós utcai intézmény és annak rendezvény helyszíne a Rádai utcában működő Game Galaxy együtt ma már több mint 230 válogatott játék történeti géppel várja a közönséget, amelyek között folyamatosan jelennek meg új darabok is. A látogatói visszajelzések alapján a Flipper Múzeum továbbra is Európa legkedveltebb hasonló tematikus kiállítása. A Google felületén több mint 7200 értékelés mellett 4,9-es átlagot tart fenn, miközben a TripAdvisor rangsorában immár 12 éve stabilan a legjobb budapesti látnivalók élcsapatában szerepel több mint 1100 attrakció közül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. április 23-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazz-zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a zeneipar helyzetéről, a koncert lehetőségekről és a gázsikról is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Szoktál használni mesterséges intelligenciát esetleg a zeneszerzésnél?
5: Nézd, hát igen. Nem használtam, de hülyeségre szoktam használni.
4: Például mire használod?
5: Hát én nagyon baromságokra, most bocsánat, hogy ezt mondom, de írok ilyen nagyon vicces szövegeket, és akkor a kisfiammal az örögünk, hogy ő megcsinál rá egy zenét. És szétröhögjük magunkat. Én ezt nem tudom komolyan venni, de szóval, hogy már ezt sokan komolyan veszik, meg ebben óriási biznisz van, mert nem kell jogdíjat fizetni senkinek, és erre már gyártanak is, már olyan lesznek a művészek, akik AI. Ez a szomorú benne, de azért nézd, nem használok, és szerintem ez nem fog működni. Bármilyen is akarják, mert azért emberek vagyunk, kérdező lények, nem gépek vagyunk. És ezzel szerintem mindenki úgy van, hogy hát most jó, most bár nincs olyan ember, aki ne szeretne a zenét, vagy nincs olyan ember, aki ne tudna dúlulni, legalább valamit. És teljesen mindegy, hogy mi. De de a zene az élet része. Most gondold, de nem lenne zene a világban, akkor nagyon fura világ lenne. Akkor az ilyen olyan, hogyha fekete-fehér lenne minden, és számomra, hát most szerintem ez a lényege, hogy nagyon sokan múlik, tudod, az a mi felelősségünk a zenészeknek, hogy hogyan adják tovább, meg miket csinálnak, meg mi bennek benne. Ne is beszéljünk üzletileg, meg mit tudom én. Az a mi felelősségünk, hogy milyen ki, mit adunk át. Mit adunk át az embereknek? Mit rakunk le az asztalra? Most leraksz egy rohadt szalámit, vagy egy friss, nem tudom, salátát. Érted?
4: Nem gondolod, hogy megváltoztak az igények is az elmúlt időszakban?
5: Az igények ezt nem tudom. Valamennyire nyilván változtak, mert az, hogy naponta 60 ezer szám jelenik meg a Spotify-on, az rettenet, naponta rettenet. Mennyiségű, ennyi zene soha nem volt a világban, mennyi most van. Rengeteg zene van. Mindenhol zene szól, libe zene szól, csak nem mindegy, hogy milyen zene szól. Na most, ezt nem mi irányítjuk. Ez van 3 milliárdos ember a világban, akik a Spotify-t csinálják, és azok eldöntik, hogy mi megy hova. Ezért harcolnak nagyon sok zenész ez ellen. Ugye Prince az úgy harcolt, hogy nem lehetett se a YouTube-on, se a Spotify-on megtalálni a zenéjét. Azt mondta, hogy nem, ez nem az én pénzem, ez nem is én vagyok. Ők felrakják úgy, hogy és a sok milliárd dollárokat osz valakinek a zsebébe ment. És ő úgy csinálta, hogy a koncertjeit leadta, és meg tudtad venni CD-n aznap a koncertet. Annyira profi volt, hogy lejátszották a show-t, és az abc közben írták a komputeron a CD-re az minőségbe, és a CD-t ott azt megvette a koncerten. És szerintem ez a művésznek a feladata, hogy ne, te add át, ami a tiéd, ne. Mert az van, tudod, hogy fölmegy egy felhőbe, és te azon egy forintot nem fogsz kapni, és mások azon viszont meg milliárdokat keresnek. Ez igazából az internetnek ez kivégezte a zenei ipari bizniszt, lehet így mondani, mert így tulajdonképpen 3-4 emberhez landol a pénz. Nagyon sok ember ezt meg is mondja, meg nagyon sok sztár, és ezt meg is mondja, hogy vegyék le a zenét, és ha nem kapja meg azokat a stream után a pénzeket, akkor bepereli őket. Szóval ez mai napig megy ez a harc, de viszont a koncerteket ezt nem tudják. Még nem tudják megvalósítani AI-jal. Szerintem az lesz, az a korszak lesz, amikor AI és robotok fognak játszani, és ha megveszik a jegyet az emberek erre. Azt fogom mondani, hogy lehet, hogy ott már lehet, hogy az sem fog fönnmaradni, de biztos, hogy ezt meg fogják csinálni, hogy ez megtörténjen, de hogyha az embereknek erre lesz igényük, akkor nagyon nagy baj van. Vagy baj lesz.
4: Akkor miben látod a kiutat végül is? Az élő koncertekben?
5: Abszolút. Az élő is a kommunikációban.
4: Ez alatt mit értesz, hogy kommunikáció?
5: A maga az, hogy te, mint művész, hiteles és önmagadat adott az embereknek szemtől szembe, és nem valami, hogy mondjam, mesterséges intelligencia, hanem te, mint ember, ott vagy, a rossz napodban azt is látják, a jó napodban azt is látják, a milyen hangulatodban azt is látják, milyen ruhában vagy, azt is látják. És szerintem ez az, ami az embereket mindig is vonzotta, és mindig is fogja vonzani. Mert ez az, ami a művésznek, ha ezt nem tudja átadni valaki, akkor az igazából nem önmaga. Vagy valami gát van. Ez a lényege, hogy te add át magad, amit te vagy. És hogy az embereknek tetszik-e, vagy nem, hát az már egy más kérdés. De addig szerintem nem tudsz, hogy mondjam, hogy mondjam, nem tudsz addig hiteles lenni, ameddig ez nincs. Hogyha itt kitalált személyen vagy, volt olyan zenekar, aki kitalált személy. Például a Mini Vanilli, az ilyen volt. A Mini Vanilli azok két izé volt, két modell, akik nem is ők énekeltek. Uh-huh. Már akkor elkezdődött ez az egész üzletben, csináltak nekik számokat, és ezt eladták, és valaki ezen nagyon sok pénzt keresett. Ők nekik meg kiadtak egy pár fillért, nyilván vettek ők is ebből egy nagy házat Amerikában, de meggazdagodtak, de ez utána 20 év után derült ki, hogy ez így volt. Szóval ez egy mocskos, ha lehet így mondani, egy mocskos a világ, ez egy történet, ez ilyen a világunk, ugye? Vérfolyam, ugye, hogy a költök mondanák. Szóval ez sajnos, ez egy ilyen háborúk vannak, ezt nem tudod elkerülni. Ugyanúgy a zenében is benne vannak ezek a hogy mondjam, sötét dolgok, de hát ez egy művész, ezt nem szabad, hogy érdekel. Szóval azt nem szabad, hogy a világ azt téged be tudjon úgy, hogyan mondjam, átalakítani, hogy te ne légy önmagad. Mert akkor csak egy kitalált valami vagy, egy kamu vagy. Én ezért nem szeretem ezeket a trendi dolgokat. Nagyon sok zenész csinál ilyen trendi dolgokat. Ez lemegy egy trendi dolog, ez egy trendi dolog, lemegy két hét múlva, talán jön a másik trendi dolog, az mint a divat. Érted? Ez ilyen, jössz, mész, és akkor ezt fölkapják, lejátszuk a számait, jaj, de jó, utána puff, kidobják, jön a következő szalagon. Én nem ez a vagyok, tudom.
3: Mai vendégem Olátszomó Árpád, jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Most pedig hallgassuk meg tőle a Gypsy Logic című számot a Promise című albumról.

0: A Gypsy Logic című számot hallhattuk a Promise című albumról Olácumó Árpád előadásában. Most pedig folytatjuk a jazz zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Ha a koncertekben látod a lehetőséget, akkor viszont beszéljünk arról, hogy milyen koncert lehetőségek vannak, mert azt látom, hogy egyre szűkülnek a koncert lehetőségek is. Vagy érinthetjük azt a gondolatot is, hogy a gázsi sem teljesen egyforma mindenkinek természetesen ilyenkor, hiszen vannak sztárgázsik, meg vannak olyan gázsik, amik az átlag zenészeknek, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen alkalmasak arra, hogy eltengődjenek, megéljenek belőle, de abból megazdagodni biztos nem fognak.
2: Igen. Hát most Magyarországról ugye ez egy kis ország vagyunk. Nyilván nem akkora gázsi, mint egy amerikainak, vagy mit tudom én. De hogy mondjam, ez is olyan dolog, hogy szerintem nem kéne, hogy ingyen elmenjen valaki. Mondjuk lehet, hogy ingyen elmegy valaki, de inkább ingyen elmen, mint hogy olyan kevés pénzt kapjon, hogy ha valamiért valamit szolgálsz, az más dolog. Az úgy jó. De az, hogy mondjuk olyan kevés pénzt adjanak, hogy egy takarító többet keressen, szerintem ahhoz egy zenésznek már nem szabadna lemenni. Én azt gondolom, hogy tényleg aki erre rátette az életét, és csak ezt csinálja, mert az is más, hogyha valakinek komputercége van, és mit tudom én, vagy vállalkozó, és akkor úgy hobbiból zenél, az egy másik dolog. De valakinek ez a szakmája, akkor az ne menjen el olyan kevés összegén, én azt mondom. Mert ha már erre rakta föl, akkor ezzel saját magának nemet mond, ha saját magát meghazudtolja, hogy akkor elmegy el kevés pénz. Nem azt mondom, hogy persze pénz az pénz, de ebben is vannak, hogy mondjam, mert legyen egy határ.
1: És hogyha kitágítjuk egy picit a nézőpontot, akkor mondjuk ez hogy működik Európában, vagy a világ más területén? Mert Magyarország egy pici piac, az kétségtelen, tehát itt a lehetőségek azért mégiscsak korlátozottabbak.
2: Attól függ kinek. Uh-huh. Most a jazz az egy réteg művészene, vagy lehet mondani a klasszikus zenét is besorolni, most már a népzenét is talán, de a pop-rock sztárok azok Magyarországon is nagyon jól keresnek. Azok nagyon jól keresnek, szóval azok milliókat keresnek. De egy művész, hogy mondjam, mi művészeti ág, mint a jazz, vagy a klasszikus zene, azt, ha nincs támogatva, hát akkor abból nehéz. Ugye ott vannak a koncertek, nyilván most attól függ, milyen koncert van. Hát vannak nagyobb koncertek, de vannak ugye az Opus Jazz Club és a Budapest Jazz Club, 150 ember fér be, ha dupla koncert, akkor 300 ember fér be. Hát azért itt nem beszéltünk milliós gázsikról. Szóval, hogyha vannak 5-6-an a színpadon, akkor nyilván pár tízezer forintról beszélünk gázsiról. De vannak nagyobb koncertek, ahol nyilván 1000-2000 ember is be tud férni, vagy 500 ember nyilván. Hát ez, hogy mondjam, ez mindenkinek a saját maga dolga, hogy mit akar csinálni, mi mennyire akar koncertezni, vagy tudod, most már, mert ez is megváltozott. Tudod, nagyon ritkán van az, hogy azért még hál' Istennek van, hogy engem fölülnek és kérnek, hogy adjak koncertet. De látom azt is, hogy ezerre hívják fel azokat a szervezőket, és kopogtatnak, hogy hadd játszanak. És tudod, még az én időmben nem ez volt. Az én időmben hiába akartál te ott játszani. Ha főnök nem hívott téged, nem játszottál. Most már ez is átalakult. Most már lehet úgy játszani. Tudod, ebből egy teljesen, hogy mondjam, ez teljesen jó dolog. Ez egy jó dolog, de annak van a hátulütője is, mert annyi zenész van, aki mondjuk, hogy lehet, hogy te már legutolsó, akik 30 évben vannak a szakmában, lehet, hogy hát te nem biztos, hogy sorra fogsz kerülni, lehet, hogy csak 2 év múlva, mert aki kopogott 20-szor, az lehet, hogy nem. Vagy, mondok egy másikat, ugye régen nem lehetett olyan dolgokat, hogy te kibérelsz egy helyet nagyon. Ha te ott téged nem hívott meg az adott szervező, akkor te nem játszottál. Most már, mivel piacorientált világban, te kibérelhetsz bármit. Mondjuk régen is ezt meg lehetett csinálni, de mondjuk a Carnegie Hallt nem biztos, hogy ki lehetett bérni. Most már ki lehet bérelni a Carnegie Hallt? Kibéreld a Carnegie Hallt, és azt mondod, hogy te ezt 3 évben zongorázol, vagy 2 évben, és te ott a boci-boci tarkát fogod eljátszani. Nyilván lehet, hogy ki fognak röhögni, meg írnak utána egy borzalmat, de te megtudod, ezt csak gondolj bele. Szóval azért ekkora lehetőség teret nem biztos, hogy kellene adni. És nem biztos, hogy minden csak a pénz irányít. Nem biztos, mert egyébként ez, itt nagyon hátulütők lesznek, és ez egy, hogy mondjam, azért az emberek mégis a koncertjegyet megveszik. És az emberek mégis azt akarják, hogy rosszat kapjanak. Ugyanígy bemész a boltba, és friss kenyeret akarsz venni. Szerintem, mert az emberek még, ezt szoktam mondani, ugye, mi a legfőbb elem ugye nekünk az emberiségnek? Ugye a levegő, víz, tűz, föld. Hát, hogyha érted, bármennyire is az internet korszakban, meg bármennyire is nem tudom, milyen AI fog kijönni. Hát a víz nélkül, levegő nélkül, meg ezek, kikapcsolják az internetet, akkor mi lesz? Semmi. Koncertre fognak járni az emberek. Nem így volt. De hogy ezelőtt is így volt. Szerintem én nem bánnám, ha megszűnének az összes zenei szolgáltatók, és visszaállnánk a CD-re, meg Bakelitre, és talán akkor jobb lenne mindenki.
0: Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazz zongoraművész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Most hallgassuk meg a Nice South című számot a Promise című albumról Olátszumó Árpád előadásában.

0: a Nice South című számot hallhattuk a Promise című albumról Olátszumó Árpád előadásában. Most pedig folytatjuk a művésszel készült beszélgetésemet.
1: Legutóbb fönt voltam nálatok, és a húgod kisfia, a Bubuka betett nekem egy bakelit lemezt. És nekem nagyon megtetszett, hogy ő tudja a kiadóknak a nevét, tudja az előadók. Tehát ő szépen végigolvassa a bakelitnek a hátulját, ugye, ami nagyon fontos eleme tulajdonképpen ennek az egésznek, hiszen egy körítés. És ő ezeket tudja, és nagyon élvezi, hogy föltesz egy lemezt, és akkor ő azt végighallgatja.
2: Hát lemezgyűjtő.
1: Te fontosnak tartod egyébként a gyerekeknél ezt a fajta oktatási módszert, hogy ne csak úgy belekapjanak ebbe-abba, mint a YouTube-on nézegetjük össze-vissza a videókat, vagy a TikTokon, ahogy csak húzzuk a különböző videókat egymás után fölle. Te például hogyan tanítod a gyerekeket, illetve a gyerekedet?
2: Hát tulajdonképpen így. Az, hogy egy könyvet megnéz, ez fontos, hogy a részleteket is megtudja róla. A lemezre, hogy megtudja az utolsó papírszálat is, hogy az mi van, hogy van. A CD-ben ugyanígy. Olvassa el, mi van, miről szól. Ahogy én, meg ahogy az én generációm volt, hogy megvettük a lemezt, és akkor mindent átolvasni. Tudtuk, hogy mikor csinálta, ki készítette a felvételt. Még azt is, sokszor azt is, hogy ez ugyanaz a Rudy Van Galler, ugyanaz a stúdió, vagy a lemezekben, vagy ugyanaz a kiadó, ugye tudtuk, az Impulse, vagy ugyanúgy a klasszikus kiadóknál, ugye. Ezek nagyon fontos dolgok, és az unoköcsém, a Patrik, a Bubu, az ugye láttam, hogy én is így a bakelitra visszatértem, az volt, hogy be volt a Covid, ugye, és akkor mondtam, fú, hát itt most nekem zenét kell hallgatni. Ugye nem volt semmi koncert, meg minden, és akkor vettem egy bakelit lemez játszót, nekem volt régebben, de aztán a CD-n, mindenhol a CD átértünk, és ugye, és akkor elővettem a régi bakelitjeimet, hogy porosak, lemostam őket, meg minden, vettem egy kis lemezjátszót, és akkor a Bubuk ezt látta, hogy is nagyon megtetszett. És mondta, de jó. És akkor a kisfiam, a Samu, az 4 éves, és az is nagyon szereti őket, tudod, és mindig mondja, rakd be azt a zenét. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek, hogy mondjam, fizikálisan megfogjanak valamit, mert tulajdonképpen az az idegrendszernek az érzet, az lesz az igazi. Hogy megfogom, megszagolom, és akkor szól is, hát akkor ez hogy az én koromban volt. És ugye ez nem lehet pótolni, az, hogy beraksz egy digitálisan a telefonodon egy számot, ami rosszul is szól, mert le van butítva, ez nem is hallod a basszus, meg semmit nem hallasz rajta, csak hallod az éneket, meg a dobot, tudsz, igazából teljesen más, hogyha leülsz és úgy hallgatsz egy jó minőségben. Még ha az autódban is van egy jobb lejátszó, és ha úgy hallgatsz a rádiódon, vagy egy CD-n keresztül, az is teljesen másképp szól, mint hogyha a telefonon beraksz egy zenét, és úgy megy. Hát igen, na most a mi korszakunkban azok az emberek, akik jönnek mai napi koncertre, azok az idősebb generáció. Fiatalok is jönnek, de inkább az idősebb generáció. Akik ebben nőttek föl, akiknek annyi lemezük van, mert régen a lemeze az olyan volt, hogy 180 forintté megvették a Mepton melyik, a Gurdnak a lemezét, a Hungaraton, és ezt berakták otthon. De ez nem kellett akadémiára járni, ezt berakta a Pista bácsi, meg akárki, bement a lemezboltba, és megvette. Egyszerűen meg tudta venni, volt rá pénz, meg hát az volt a szórakoztató masina, hogy berakták a lemezt a két hangszóron, és a rádiót hallgatták, ez volt a most akkori Facebook és a Spotify. Csak mindenki kifizette a pénzt erre, fizikálisan, ugye a pénz sem megy ki, most hiába mondják, az sem fog kimenni a világból, bármit csinálsz. A pénz is ugyanúgy meg fog maradni. Hát ugyanúgy megvették, és elfogytak a lemezek, és az egy bizonyos összeg, a kiadó is jár, jobban járt a kiadó, mint minden művész, de gondold el, hogy a művész hogy járt? Hogyha házakat tudtak venni, meg luxus autókat tudtak venni, már akkori időkben is, 70-es, és most magyar előadókról beszélek, nem külföldi előadók, magyar előadókról, akik meg tudták ezt engedni, hogy megvettek egy Stanley zongorát. Bármit meg tudtak, egy villát venni, és három Stanley zongora is lehet. Érted? Más, teljesen más volt az egésznek. Most már ez nincs. Most már csak a koncertek maradtak meg, ami fizikálisan is megmaradt.
1: Hát én kívánok neked nagyon-nagyon sok jó koncertet, rengeteg növendéket.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Megtisztelő volt nekem, hogy itt beszélgethettem
2: veled. Veled is, nagyon jó volt.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszéltünk, és én nagyon szívesen várlak vissza természetesen a jövőben téged bármikor. Köszönöm. Hiszen olyan dolgokat tudtunk meg a zeneiparról, amit te azért élőben tapasztaltál, meg hát az amerikai tanulmányaiddal kapcsolatban is elmeséltél nekünk, amik felejthetetlenek, legalábbis számolom mindenféleképpen.
2: Nagyon kedves vagy. Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
0: Mai vendégem Olátszumó Árpád jazzzongora művész volt, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk többek között a zeneipar helyzetéről, a koncert lehetőségekről és a gázsikról is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: A Móricz Zsigmond körtér és a Kamaraerdei ifjúsági park között közlekedő N41-es villamos nyitja a mai napon a nosztalgia járatok szezonját Budapesten, szombattól pedig minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT. Júniusban indul az N109-es belvárosi körjárat kabriói karusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus ikarusz járművekkel. Idén nem csak az Ikarusz 60-as autóbusszal, hanem annak trolibuszos változatával,